0: 告别手工去蜡，安德拉斯更信任自家栽培的新品种。烘烤后香气撩人，完全感受不到辣度。
1: Rikrupla, gyorsan.
2: Jaj, töttött. Mama gyönge. Két legügyesebb kislány a faluba. Húzd ki.
0: Csungfön jemmó. Hongjau fön szíru liusá. Körli zsigyen zöj szíde, buzú fászí de szánfönzsí.说来也怪，欧洲是辣椒离开故土的第一站，几百年过去，只被少数地中海国家接受。这一切都因匈牙利红椒粉而改变。超细腻的颗粒度带来极强的烹饪可塑性。